Nek dam gu nek, sinna dam gu nek, anna dam gu nek. Ak fat ma bal dam gu nek, ak alaje ma du fat.